akkor az emberben az egyéni tudat homályba vész, a kollektívum felülkerekedik és elárad. A kollektivizmus totemeket alkot, jeleket és jelvényeket, s most már csak ezek a jelek jelentik a lelket, csak ezek a jelek jelentik.

megtöredezett és szertefoszlott. Az emberi lények úgy élnek egymás mellett, mint a homokszemek vagy a kavicsok, lényeges és komoly érintkezés nélkül, atomisztikusan. Atomisztikusan.

legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, nem az, hogy szolgaságba süllyed. És hatalmasabb, nagyobb számú, erőszakosabb nép számára dolgoznia kell.

szolga népek lehetnek nagyok. A szegénység, a munka, a megalázás ellenére élhetnek magas sorsot.

A legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, hogy eldobja magától a tudatos gondolkozást, és tudatos gondolkozót, és ezzel

Így válik csőcselék ki, söpredik ki, züllik és oszlik fel, és elsüllyed.

Azok, akik az emberiség barbarizálódásáról gondolkoztak és írtak, azt hitték, hogy a veszély a szelleme, a kultúra és a magas embert fenyeget.

az egész földön tökéletesen új, hatodik emberfaj van kialakulóban. Az új emberfaj kialakulása, keletkezése, kibontakozása érthetetlen nagy misztérium.

Ami ennek a fajnak a föld minden táján elszúrt tagjai egyedül állottak, önmaguk előtt is úgy tűnt, hogy abnormis, lehetetlen lények, akik környezetükkel és világukkal nem csak hogy nem tudnak megegyezni, hanem azzal egyet

Ezek az emberek a földön elszórva magukban voltak, környezetüktől sarokba állítva és mellőzve. Idegenek voltak, mert valóban idegenek voltak. Az új fajból minden valószínűség szerint igen sok ember el is veszett. Ki tudja, hogyan. Egy része öngyilkos lett, egy része elzűlött, inni kezdett, vagy fellázadt, a törvénybe ütközött, és börtönbe került. Egy része kedélybeteg lett, vagy megzavarodott.

végül a faj keletkezésének misztériumához teljesen hasonló. Érthetetlen, újabb nagy misztérium volt, hogy az új faj képviselőiben lassan kifejlődött a tudat, már nem vagyok egyedül. Az még titok, hogy a hozzám hasonlóak hol van.